után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: és a fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több ezer baleset a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, baj van a kurkumával, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Több mint 180 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 baleset történt, amelyekben 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján ezeket legtöbbször továbbra is az elsőbség adás elmulasztása okozta, ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. Keddig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség áll rendelkezésre, ahol bárki lehűlhet. A listán egyebek mellett könyvtárak, művelődési házak, egészségügyi intézmények, üzletek és hivatali épületek is szerepelnek. A hőségriasztás idején délben is bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondi. A kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 órára visszaérjenek a hivatalba. Emiatt a következő napokban lassabb lehet a csomagfeldolgozás és a kézbesítés a szokásosnál. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú áru termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Kurkumaport hívtak vissza a boltokból. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségügyi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a fűszerből, ne fogyassza el. Túlnyomóan derült időben van részünk, csapadék nem érkezik. A belvárosban lesz a melegebb. Délután 38 fok körüli csúcsérték valószínű. Holnap az ország túlnyomó részén továbbra is sok napsütés ígérkezik. 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap marad a kánikula. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Hétfőn sem jön érdemi változás. Kánikulára készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Rácsalmáson változnak az elektromos rollerek használati szabályai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változnak az elektromos rollerek használatának szabályai Rácsalmáson. A település önkormányzata a lakosság biztonsága és a nyugodt kisvárosi környezet megőrzése érdekében új korlátozásokról döntött, derül ki Rácsalmásváros önkormányzatának közösségi bejegyzéséből. A képviselőtestület határozata értelmében augusztus 10-től tilos lesz elektromos rollerrel, valamint más elektromos vagy gépi meghajtású mikromobilitási eszközzel közlekedni a Millenniumi Park területén, a játszótereken és a temetőben. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet megszegése közigazgatási bírságot vonhat maga után, kiskorú esetében pedig a törvényes képviselő viselheti a felelősséget. A Szent Pantaleon Kórház Facebook oldalán közzétett bejegyzésében emlékeztet, hogy a nyári kánikulában egy gépjármű utastere rendkívül gyorsan felforrósolik, már akkor is, ha a külső hőmérséklet 25-28 Celsius fok. Az autó belsejében 10 perc alatt 35-40 fok is lehet. Fél órán belül pedig ennél is magasabb értéket mutathat a hőmérő. A résnyire lehúzott ablak vagy a világos színű autó sem jelent érdemi védelmet. A szakemberek szerint a kisgyermekek és a házi állatok különösen veszélyeztetettek. A gyermekek testhőmérséklete jóval gyorsabban emelkedik, mint a felnőtteké. A kutyák és a macskák pedig csak lihegéssel képesek hűteni magukat, ami egy zárt, felforrósodott autóban nem elegendő. A hőség rövid idő alatt kiszáradáshoz, hőgutához, eszméletvesztéshez, súlyos szervkárosodáshoz, akár halálhoz is vezethet, írja a Duna Online. A dunaújvárosi SC Lóránti Zsuzsanna Technikum és Kollégium közössége a tanév során ismét bebizonyította, hogy a segítségnyújtás és az állatvédelem fontos szerepet kap az iskola életében. Az intézmény közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a diákok és a dolgozók közös adománygyűjtést szerveztek az Ágica Sérült Állatok Menedéke Alapítvány támogatására, amelynek eredményeként jelentős mennyiségű felajánlás gyűlt össze a menhelyen élő kutyák és macskák számára, írja Duna Online. Budavári Árpád kinevezése és annak véleményezése volt a Fejér Vármegyei Közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésének napi rendi pontja. A képviselők 17 igen szavazattal ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül támogatták, hogy augusztus 1-től ő vezesse a Fejér Vármegyei Rendőrfőkapitányságot. A rendőrezredes Szabó Vendel helyét veszi át a rendkívüli közgyűlésen. Jelen volt Pucik János országos rendőrfőkapitány helyettes is, aki méltatta Budavári Árpád szakmai felkészültségét és a vezetői tapasztalatát, írja a FEOL. A női korosztályos U16-os vízilabda világbajnokság szerdai negyeddöntőjében parádés játékkal nyert a magyar csapat az Egyesült Államok ellen. A sikerben tevékeny része volt a három dunaújvárosi és egy székesfehérvári pólósnak is. A miénk vezére ismét Mihók Mandula volt. A dunaújvárosi játékos 5 gólt szerzett klubtársai közül Slap Molnár Anna Mária és Nagy Enikő, illetve a fehérvári Ágner Boglárka egyaránt játék lehetőséget kapott, hozzájárulva a sikerre. A Virágos Magyarország országos környezetszépítési verseny háromtagú zsűrije az elmúlt napokban szakmai látogatást tett Dunaújvárosban, ahol Szabó Zsolt alpolgármester fogadta őket, és Mészáros László parkfenntartási vezető mutatta be a helyi zöld felületfejlesztéseket. A városvezetés elkötelezett amellett, hogy a környezetvédelem és a városi zöldítés ne csak látványos eredményekben, hanem a mindennapokban is megjelenjen. A szakmai program során Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester köszöntötte a zsűri tagjait, hangsúlyozva, hogy Dunaújváros számára a zöld területek fejlesztése, megóvása és folyamatos szépítése kiemelt feladat, írja a FEOL. A hatóság tájékoztatása szerint az Ozora Fesztiválra érkezők biztonsága érdekében végzett ellenőrzés során egy német rendszámú személyautót állítottak meg, amelyet egy 27 éves izraeli férfi vezetett. A jármű átvizsgálásakor jelentős mennyiségű különböző kiszerelésekbe csomagolt kábítószer gyanús anyagot találtak. Az autóban utazó 22 éves kolumbiai nőnél további kokainnak vélt anyagot foglaltak le. A két külföldi állampolgárt előállították, majd kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették. A hatóság célja továbbra is az, hogy kiszűri a kábítószer terjesztőket és biztonságos környezetet teremtsen minden fesztiválozó számára, írja a Duna Online. Tavaly decemberben történt súlyos csőtörés Dunaújvárosban, ami érintette a római városrészi víztornyat is. Mivel jelentős mennyiségű víz áztatt el a talajt, így elővigyázatosságból kivonták az üzemeltetésből. Stabilitását azóta számos vizsgálat ellenőrizte. Most fél év után ismét vizet töltöttek a víztoronyba. A közösségi médiában is megjelentek videók, amelyeken a toronyból való víz csepegés látható. Ez a feltöltést követő természetes jelenség, hiszen a kehely fél évig üres volt, a szigetelései kiszáradtak, és a beton is máshogy viselkedett ilyen állapotban. Ez semmilyen veszélyt nem jelent, a víztorony továbbra is teljesen biztonságos, írja a FEOL. Új korszak kezdődik a csónakázó tó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők augusztusban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket innen Fejérvár megyéből is augusztus végéig várják. Itt Fejérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Itt Fejérvár megyében is a forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon. Szigorúban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyek már több mint 160 ezeren töltötték ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a közlekedésbiztonsági kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni. Elindult a hazai őszi barack szezon, a korai és a középérésű fajták már itt Fejérvár megyében is. Megjelentek a piacokon, a zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik a Szedd Magad akcióra, így a családok közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak friss gyümölcsöt. Az időjárástól függően a magyar őszi barack szeptember elejéig vagy közepéig is elérhető lesz. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedd 24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzés alapján. A szakemberek arra kérnek minden Fejér vármegyeit is, hogy 11 és 15 óra között tartózkodjanak hűvös helyen, fogyasszanak sok vizet és fokozottan figyeljenek egyedül élő hozzátartozóikra. Emellett nyomatékosan kérik, hogy senki ne maradjon gyermekkel vagy háziállattal a parkolóautóban. Hírénk végén nézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok. A napsütési lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék szinte kizárt. A déli eszél északnyugaton több felé megélénkül, egyre több helyen készülhetünk majd a trópusi éjszakára. 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután pedig 39 fokot is mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, július utolsó napján, 31-e, péntek van, sok boldogságot kívánok az Oscaroknak, ők van névnaposok, és Isten értesse a szülinaposokat is. Artful Dodger és a Riri Wind, előtte még Szakács Gergő, most pedig George Michael dala érkezik a Flawless, Go to the City, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer jó reggelt, kitartást az újabb forró naphoz, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. 'Cause you're beautiful.
3: no other

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: A fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július legutolsó napján, egyébként a 212. az évben. És minden évben július utolsó péntekje a Rendszergazdák világnapja. Köszönjük nekik pótolhatatlan munkájukat, és hasonló a címe Beyoncé dalának is, Irreplaceable a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. 35-39 fokos forróság vár ránk. Ma is július, tehát hőséggel búcsúzik, és ugyanígy indul az utolsó nyári hónap is majd holnap. Ha dugó, baleset van, névnapos, szülinapos ünnepelne bárki, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még több friss info és részletes időjárás jelentés hamarosan, aztán Kellys dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma napsütésé lesz a főszerep, délután akár 39 fokos forróság is lehet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Az állatkert történetében először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi állatparkban. A július 4-én szombaton világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A pelikán pár már a költés feladatán is megosztozott. A mintegy egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojáson. A fiókát kikelése óta mindketten etetik és védelmezik. Szerbiát is elérte a hőhullám. A következő napokban 35 és 40 fok közötti nappali csúcshőmérsékletek várhatók, és veszélyes, egészségre káros lesz az UV-sugárzás. A lakosságot rendkívüli SMS üzenetekben is figyelmeztetik a tartós hőhullámra. Akár 160 új, környezetbarát, alacsony padlós trolibusz érkezhet Budapestre. A BKK közölte, aláírták a járműbeszerzésről szóló megállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel. Így, ha lesz rá forrás, folytatódhat a fővárosi járműpark fejlesztése. A társaság célja, hogy a projekt Európai Uniós támogatás bevonásával valósuljon meg. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos-Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást, a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Ez azt jelenti, hogy szombat este 10 és vasárnap reggel 6 óra között a 7 és fél tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. A forgalom korlátozás ugyanakkor szombaton 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Rácsalmáson változnak az elektromos rollerek használati szabályai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változnak az elektromos rollerek használatának szabályai Rácsalmáson. A település önkormányzata a lakosság biztonsága és a nyugodt kisvárosi környezet megőrzése érdekében új korlátozásokról döntött, derül ki Rácsalmásváros önkormányzatának közösségi bejegyzéséből. A képviselőtestület határozata értelmében augusztus 10-től tilos lesz elektromos rollerrel, valamint más elektromos vagy gépi meghajtású mikromobilitási eszközzel közlekedni a Millennium Park területén, a játszótereken és a temetőben. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet megszegése közigazgatási bírságot vonhat maga után, kiskorú esetében pedig a törvényes képviselő viselheti a felelősséget. A Dunaújvárosi SC Lóránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium közössége a tanév során ismét bebizonyította, hogy a segítségnyújtás és az állatvédelem fontos szerepet kap az iskola életében. Az intézmény közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint A diákok és a dolgozók közös adománygyűjtést szerveztek az Ágica Sérült Állatok Menedéke Alapítvány támogatására, amelynek eredményeként jelentős mennyiségű felajánlás gyűlt össze a menhelyen élő kutyák és macskák számára, írja Duna Online. Budavári Árpád kinevezése és annak véleményezése volt a Fehérvár megyei közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésének napirendi pontja. A képviselők 17 igen szavazattal ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül támogatták, hogy augusztus 1-től ő vezesse a Fehérvár megyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrezredes Szabó Vendel helyét veszi át a rendkívüli közgyűlésen. Jelen volt Kucik János országos rendőrfőkapitány helyettes is, aki méltatta Budavári Árpád szakmai felkészültségét és a vezetői tapasztalatát, írja Feol. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők augusztusban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket innen Fehérvár megyéből is augusztus végéig várják. Itt Fehérvár megyében is. A forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnye termelés Magyarországon. Hírünk végén nézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok. A napsütési lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék szinte kizárt. A déli eszél északnyugaton többfelé megélénkül, egyre több helyen készülhetünk majd a trópusi éjszakára. 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután pedig 39 fokot is mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék forrósággal búcsúzik július, a napsütésé lesz ma is a főszerep, kevés felhő lehet az égen, csapadék nem valószínű, a maximum pedig 35-39 fok környékén alakul, holnap 34-40 fok, és ugyanerre készülhetünk majd vasárnap is. Hát ha ezt még lehet fokozni, akkor inna fokozza. Hát, azaz forró, de mindenek előtt egy kis hideg. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ki mit álmodott ma éjszaka?
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged.
1: Persze nem engem, szóval volt egy álmom címmel az Irie Mafia dala is szól majd hét után, és hozom Inike Muzi legendás slágerét is, Here Comes the Hot Stepper címmel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutató terem egy helyen, hatalmas áru készlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ráczalmáson változnak az elektromos rollerek használati szabályai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változnak az elektromos rollerek használatának szabályai Ráczalmáson. A település önkormányzata a lakosság biztonsága és a nyugodt kisvárosi környezet megőrzése érdekében új korlátozásokról döntött, derül ki Ráczalmásváros önkormányzatának közösségi bejegyzéséből. A képviselőtestület határozata értelmében augusztus 10-től tilos lesz elektromos rollerrel, valamint más elektromos vagy gépi meghajtású mikromobilitási eszközzel közlekedni a Millenniumi Park területén, a játszótereken és a temetőben. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet megszegése közigazgatási bírságot vonhat maga után, kiskorú esetében pedig a törvényes képviselő viselheti a felelősséget. A Szent Pantaleon Kórház Facebook oldalán közzétett bejegyzésében emlékeztet, hogy a nyári kánikulában egy gépjármű utastere rendkívül gyorsan felforrósodik, már akkor is, ha a külső hőmérséklet 25-28 Celsius fok. Az autó belsejében 10 perc alatt 35-40 fok is lehet. Fél órán belül pedig ennél is magasabb értéket mutathat a hőmérő. A résnyére lehúzott ablak vagy a világos színű autó sem jelent érdemi védelmet. A szakemberek szerint a kisgyermekek és a házi állatok különösen veszélyeztetettek. A gyermekek testhőmérséklete jóval gyorsabban emelkedik, mint a felnőtteké. A kutyák és a macskák pedig csak lihegéssel képesek hűteni magukat, ami egy zárt, felforrósodott autóban nem elegendő. A hőség rövid idő alatt kiszáradáshoz, hőgutához, eszméletvesztéshez, súlyos szervkárosodáshoz, akár halálhoz is vezethet, írja a Duna Online. A Dunaújvárosi SC Lórántfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium közössége a tanév során ismét bebizonyította, hogy a segítségnyújtás és az állatvédelem fontos szerepet kap az iskola életében. Az intézmény közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a diákok és a dolgozók közös adománygyűjtést szerveztek az Ágica Sérült Állatok Menedéke Alapítvány támogatására. A bennek eredményeként jelentős mennyiségű felajánlás gyűlt össze a menhelyen élő kutyák és macskák számára, írja Duna Online. Itt Fejér vármegyében is. A forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnye termelés Magyarországon. Hírünk végén nézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok. A napsütési lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék szinte kizárt. A déli eszél északnyugaton többfelé megélénkül, egyre több helyen készülhetünk majd a trópusi éjszakára. 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután pedig 39 fokot is mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Búcsúzunk júliustól, attól a hónaptól, amelyben hát lezajlott a Poci VB, melynek utolsó mérkőzése a döntő előtt a most érkező dalt adta elő Robbie Williams és Laura Pausini. Szól a Desire, a FIFA hivatalos himnusza, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék. Július utolsó napja van, 1948-ban ezen a napon megnyílt az úttörő vasút, a mai gyermekvasút elődje, ahol a vasútas szolgálatot gyermeket látták el. A vasút után aszfalt, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Move in the Right Direction címmel a Gossip dala folytatja a Best reggelt.
1: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Meghallgatjuk július utolsó napjának legfrissebb híreit. A végén időjárás jelentés, bár ugyanazt lehetne mondani kb. A következő pár napban minden reggel. Forróság, fokozódó. Forróság ez vár ránk. Ma is részletek a hírekben, aztán Bill Smith-szel rázzuk. Getting jiggy with it!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma napsütésé lesz a főszerep, délután akár 39 fokos forróság is lehet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Mérséklődött a turizmus itthon júniusban tavalyhoz képest. A KSH közölte, a múlt hónapban csak nem 2 millió vendég 4,3 tized éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendég éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Vízosztással, párakapukkal készül a Hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbusz állomásain. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Ez azt jelenti, hogy szombat este 10 és vasárnap reggel 6 óra között a 7 és fél tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. A forgalomkorlátozás ugyanakkor szombaton 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos-Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást, a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Csak nem 3 hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy cseppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Szerdán 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaúd-arábiai Jambu kikötőjéből induló nyersolajrakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Rácsalmáson változnak az elektromos rollerek használati szabályai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változnak az elektromos rollerek használatának szabályai Rácsalmáson. A település önkormányzata a lakosság biztonsága és a nyugodt kisvárosi környezet megőrzése érdekében új korlátozásokról döntött, derül ki Rácsalmásváros önkormányzatának közösségi bejegyzéséből. A képviselőtestület határozata értelmében augusztus 10-től tilos lesz elektromos rollerrel, valamint más elektromos vagy gépi meghajtású mikromobilitási eszközzel közlekedni a Millennium Park területén, a játszótereken és a temetőben. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet megszegése közigazgatási bírságot vonhat maga után, kiskorú esetében pedig a törvényes képviselő viselheti a felelősséget. Budavári Árpád kinevezése és annak véleményezése volt a Fejér vármegyei közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésének napirendi pontja. A képviselők 17 igen szavazattal ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül támogatták, hogy augusztus 1-től ő vezesse a Fejér vármegyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrezredes Szabó Vendel helyét veszi át a rendkívüli közgyűlésen. Jelen volt Kucik János, országos rendőrfőkapitány helyettes is, aki méltatta Budavári Árpád szakmai felkészültségét és a vezetői tapasztalatát, írja Feol. A női korosztályos U16-os vízilabda világbajnokság szerdai negyeddöntőjében parádés játékkal nyert a magyar csapat az Egyesült Államok ellen. A sikerben tevékeny része volt a 3 dunaújvárosi és egy székesfehérvári pólósnak is. A miénk vezére ismét Mihok Mandula volt, a dunaújvárosi játékos 5 gólt szerzett klubtársai közül, Slap Molnár Anna Mária és Nagy Enikő, illetve a fehérvári Ágner Boglárka egyaránt játék lehetőséget kapott hozzájárulva a sikerre. A vadakitatása, a vadászatra jogosultak feladata hívta fel a figyelmet, hogy Fejér vármegyében is az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadász területen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az országos magyar vadászkamaránál. Ismét életbe lépett a vörös kód, a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. Fejér vármegyében is a vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Hírünk végén nézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok. A napsütési lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék szinte kizárt. A déli eszél északnyugaton többfelé megélénkül, egyre több helyen készülhetünk majd a trópusi éjszakára. 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután pedig 39 fokot is mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július utolsó napja van, 31-e péntek. Sok boldogságot kívánok az Oscaroknak és a szülinaposoknak is. 112 éve a mai napon született Louis de Funès, francia komikus, a Saint-Tropez-i csendőr. ...1962-ben ezen a napon született Wesley Snipes, amerikai színész, többek között a Nagy csapat, a New Jack City, az 57-es utas, a Pusztító és a Penge filmek sztárja. 1963. július 31 megszületett Norman Cook, azaz Fatboy Slim angol zenész DJ, az elektronikus zene egyik meghatározó alakja. 1964-ben a mai napon született Carolina Müller, azaz Sissi Ketch, német énekesnő. ...1964-ben a mai napon született Jim Corr, ír gitáros dalszerző, három lány testvérével együtt a The Corrs tagja. ...1965. július 31. megszületett az angol írónő, Harry Potter megalkotója, J.K. Rowling. A sort pedig a 78-as születésű Will Champion zárja, ő a Coldplay alapítója, dobosa. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egyre ritkább az őszinte mosoly az arcokon, ahogy egyre forróbb az időjárás, azért próbáljunk meg mosolyogni. Shanice is szereti. Nyolc után jön majd az I Love Your Smile, és itt lesz Gáspár Laci is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ráczalmáson változnak az elektromos rollerek használati szabályai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változnak az elektromos rollerek használatának szabályai Ráczalmáson. A település önkormányzata a lakosság biztonsága és a nyugodt kisvárosi környezet megőrzése érdekében új korlátozásokról döntött, derül ki Ráczalmásváros önkormányzatának közösségi bejegyzéséből. A képviselőtestület határozata értelmében augusztus 10-től tilos lesz elektromos rollerrel, valamint más elektromos vagy gépi meghajtású mikromobilitási eszközzel közlekedni a Millennium Park területén, a játszótereken és a temetőben. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet megszegése közigazgatási bírságot vonhat maga után, kiskorú esetében pedig a törvényes képviselő viselheti a felelősséget. A női korosztályos U16-os vízilabda világbajnokság szerdai negyeddöntőjében parádés játékkal nyert a magyar csapat az Egyesült Államok ellen. A sikerben tevékeny része volt a három dunaújvárosi és egy székesfehérvári pólósnak is. A miénk vezére ismét Mihok Mandula volt, a dunaújvárosi játékos 5 gólt szerzett klubtársai közül Slap Molnár Anna Mária és Nagy Enikő, illetve a fehérvári Ágner Boglárka egyaránt játék lehetőséget kapott, hozzájárulva a sikerre. A dunaújvárosi SC Lóránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium közössége a tanév során ismét bebizonyította, hogy a segítségnyújtás és az állatvédelem fontos szerepet kap az iskola életében. Az intézmény közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a diákok és a dolgozók közös adománygyűjtést szerveztek az Ágica Sérült Állatok Menedéke Alapítvány támogatására, amelynek eredményeként jelentős mennyiségű felajánlás gyűlt össze a menhelyen élő kutyák és macskák számára, írja Duna Online. Itt Fejér vármegyében is. A forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnye termelés Magyarországon. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedd 24 óráig az ország területére az országos tisztifő orvos a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzés alapján. A szakemberek arra kérnek minden Fejér vármegyeit is, hogy 11 és 15 óra között tartózkodjanak hűvös helyen, fogyasszanak sok vizet és fokozottan figyeljenek egyedül élő hozzátartozóikra. Emellett nyomatékosan kérik, hogy senki ne maradjon gyermekkel vagy háziállattal a parkolóautóban. Hírünk végén nézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok. A napsütési lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék szinte kizárt. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkül, egyre több helyen készülhetünk majd a trópusi éjszakára. 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután pedig 39 fokot is mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Üdv a nyár finisében, mert hogy elindul holnappal az utolsó nyári hónap. Forrósággal búcsúzik július, ugyanígy indul augusztus, de gondoljunk bele abba, hogy nagyjából egy hónap múlva, augusztus végén, szeptember elején, remélhetőleg már nem lesz hőkupola. Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Give It To Me, így indul az óra, 5 perccel múlt 8. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: do.
1: Best FM, a legjobb zenék. Tatabánya térségében az M1-esen Budapest felé 10-15 km a szakaszos torlódás, lassulás, araszolás, néha gyorsabban, néha lassabban. Az átterelt belső sávban lerobbant valaki. Amúgy is munka folyik, ugye, felújítás az M1-esen, de hogyha ilyenkor valaki lerobban, és ott egy sávban, na akkor van az, ami most. Kitartást, jó utat, ha dugó, baleset van, jöhet a közlekedési info a 0620-55-55-155-re, és jön a következő a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, a Lady Marmalade, Christina Aguilera-tól, Lil Kim-től, Mia-tól és Pink-től.

0: FM a legjobb zenék. Változik a hőség miatt a kamionstop. Holnap augusztus 1-én szombaton délután 3 és este 10 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, ami azt jelenti, hogy holnap délután 3-ig még kamionok között kell szlalomozni útban a Balaton felé, mert hogy a kétszer elhalasztott Balaton átúszást holnap végre megtartják. Hát nem a legjobb kombó, de hát ez van. Jó utat, vigyázzon magára mindenki a hőségben ma is, holnap is, és hát úgy unblock a hőkupola végéig. Ha pedig egyszer vége lesz, akkor úgy érezzük majd magunkat, mint Kim Mezel dalának hallgatása közben. Ez szól a legfrissebb hírek után, mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma napsütésé lesz a főszerep, délután akár 39 fokos forróság is lehet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Mérséklődött a turizmus itthoni júniusban tavalyhoz képest. A KSH közölte, a múlt hónapban csaknem 2 millió vendég 4,3 éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Vízosztással, párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbusz állomásain. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Ez azt jelenti, hogy szombat este 10 és vasárnap reggel 6 óra között a 7 és fél tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. A forgalomkorlátozás ugyanakkor szombaton 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. Akár 160 új, környezetbarát, alacsony padlós trolibusz érkezhet Budapestre. A BKK közölte, aláírták a járműbeszerzésről szóló megállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel. Így, ha lesz rá forrás, folytatódhat a fővárosi járműpark fejlesztése. A társaság célja, hogy a projekt Európai Uniós támogatás bevonásával valósuljon meg. Az állatkert történetében először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi állatparkban. A július 4-én szombaton világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A pelikán pár már a költés feladatán is megosztozott. A mintegy egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojáson. A fiókát kikelése óta mindketten etetik és védelmezik. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Szerbiát is elérte a hőhullám. A következő napokban 35 és 40 fok közötti nappali csúcshőmérsékletek várhatók, és veszélyes, egészségre káros lesz az UV-sugárzás. A lakosságot rendkívüli SMS üzenetekben is figyelmeztetik a tartós hőhullámra.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ráczalmáson változnak az elektromos rollerek használati szabályai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változnak az elektromos rollerek használatának szabályai Ráczalmáson. A település önkormányzata a lakosság biztonsága és a nyugodt kisvárosi környezet megőrzése érdekében új korlátozásokról döntött, derül ki Ráczalmásváros önkormányzatának közösségi bejegyzéséből. A képviselőtestület határozata értelmében augusztus 10-től tilos lesz elektromos rollerrel, valamint más elektromos vagy gépi meghajtású mikromobilitási eszközzel közlekedni a Millenniumi Park területén, a játszótereken és a temetőben. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet megszegése közigazgatási bírságot vonhat maga után, kiskorú esetében pedig a törvényes képviselő viselheti a felelősséget. Udavári Árpád kinevezése és annak véleményezése volt a Fejérvár megyei közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésének napirendi pontja. A képviselők 17 igen szavazattal ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül támogatták, hogy augusztus 1-től ő vezesse a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrezredes Szabó Vendel helyét veszi át a rendkívüli közgyűlésen. Jelen volt Kucik János országos rendőrfőkapitány helyettes is, aki méltatta Budavári Árpád szakmai felkészültségét és a vezetői tapasztalatát, írja Feol. A női korosztályos U16-os vízilabda világbajnokság szerdai negyed döntőjében parádés játékkal nyert a magyar csapat az Egyesült Államok ellen. A sikerben tevékeny része volt a 3 dunaújvárosi és egy székesfehérvári pólósnak is. A miénk vezére ismét Mihok Mandula volt, a dunaújvárosi játékos 5 gólt szerzett klubtársai közül, Slap Molnár Anna Mária és Nagy Enikő, illetve a fehérvári Ágner Boglárka egyaránt játék lehetőséget kapott hozzájárulva a sikerre. A vadakitatása, a vadászatra jogosultak feladata hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadász területen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az országos Magyar Vadászkamaránál. Ismét életbe lépett a vörös kód, a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. Fejérvár megyében is a vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Hírünk végén nézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok. A napsütési lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék szinte kizárt. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkül, egyre több helyen készülhetünk majd a trópusi éjszakára. 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután pedig 39 fokot is mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Jazz FM a legjobb zenék. Még mindig több mint 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé, Tatabánya térségében. Az átterelt sávban lerobbant egy autó. Aki személyautóval van, annak érdemes elgondolkodni kerülő úton, például az 1-es főúton. És fordulat ahhoz képest, amit korábban jósoltak a meteorológusok, a jövő hét közepére vártuk az enyhülést, de ez egyre inkább a jövő hét végére csúszik. A jelenlegi állás szerint majd szombaton enyhül jelentősen a forróság. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből jön Dimples D és a Sucker DJ a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, jó reggelt, a következő órában biztosan szól majd az LMC dala Take Me to the Clouds Above. Vigyél fel a felhők fölé. Hát nincs hová, hiszen nincsenek felhők. És nem is lesznek jó pár napig, részletes időjárás jelentés, infók a forróságról a hírek végén. Aki pedig szeretne, az nosztalgiázhat Márkkal is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ráczalmáson változnak az elektromos rollerek használati szabályai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén.

0: Rádió hírei következnek. Változnak az elektromos rollerek használatának szabályai Rátszalmáson. A település önkormányzata a lakosság biztonsága és a nyugodt kisvárosi környezet megőrzése érdekében új korlátozásokról döntött, derül ki Rátszalmásváros önkormányzatának közösségi bejegyzéséből. A képviselőtestület határozata értelmében augusztus 10-től tilos lesz elektromos rollerrel, valamint más elektromos vagy gépi meghajtású mikromobilitási eszközzel közlekedni a Millennium Park területén, a játszótereken és a temetőben. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet megszegése közigazgatási bírságot vonhat maga után, kiskorú esetében pedig a törvényes képviselő viselheti a felelősséget. A Dunaújvárosi SC Lóránti Zsuzsanna Technikum és Kollégium közössége a tanév során ismét bebizonyította, hogy a segítségnyújtás és az állatvédelem fontos szerepet kap az iskola életében. Az intézmény közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a diákok és a dolgozók közös adománygyűjtést szerveztek az Ágica Sérült Állatok Menedéke Alapítvány támogatására, amelynek eredményeként jelentős mennyiségű felajánlás gyűlt össze a menhelyen élő kutyák és macskák számára, írja Duna Online. Budavári Árpád kinevezése és annak véleményezése volt a Fejérvár megyei közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésének napirendi pontja. A képviselők 17 igen szavazattal ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül támogatták, hogy augusztus 1-től ő vezesse a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrezredes Szabó Vendel helyét veszi át a rendkívüli közgyűlésen. Jelen volt Kucik János országos rendőrfőkapitány helyettes is, aki méltatta Budavári Árpád szakmai felkészültségét és a vezetői tapasztalatát, írja a FEOL. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők. Augusztusban a 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket innen Fejérvár megyéből is augusztus végéig várják. Itt Fejérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Hírünk végén nézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok. A napsütési lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék szinte kizárt. A déli eszél északnyugaton többfelé megélénkül, egyre több helyen készülhetünk majd a trópusi éjszakára. 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután pedig 39 fokot is mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 5 perccel 9 óra után, július utolsó napján, 31-e péntek van, hőkupola ide, forróság oda, azért az oszkárokról ne feledkezzünk meg, ők a mai névnaposok. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinapos Best FM hallgatóknak is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, már is indítom Tayo Cruz dalát. Max M. Levente vagyok, ez a
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Korábban lerobbant valaki az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében az átterelt sávon. Forgalmi akadályt már nem okoz, de a több mint 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Sok az araszóló egyre elcsigázottabb magányos autós, nekik szól, és nem csak nekik, Lonely címmel, Annánás slágere a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Holnap megtartják a már kétszer elhalasztott Balaton átúszást, viszont nagyon óvatosan majd az M7-esen, mert hogy a hűségriadó miatt módosult a kamiontilalom. Csak délután 3 és este 10 óra között tilos majd a kamionoknak közlekedniük. Szóval a nap első felében még meg kell osztozni az M7-esen velük. Az úszás után pedig futás, menekülés, Lavender Run, Sikén dala folytatja a Besten.

0: just getting started.
1: Best FM a legjobb zenék Barbie után, most már maradunk a lányos tematikánál óra végéig, hiszen jön a Miss California, aztán a Mencs megszerelem, majd Brandy and Monica és a The Boy is Mine, a fiú, a srác az enyém, Cicaharc és a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évekből, itt a Besten.

0: Ezt FM-en.
1: Ma még nem biztos, vasárnap már megdőlhet a napi melegrekord. 35-39 fok közötti forróság vár ránk ma is. Aztán ez fokozódik napról napra. Részletek a hírekben, a következő órában pedig elhozza nekünk a 90-es évek punky bulijainak hangulatát a Flip the Script. És jön Geszti Péter Péter Fiborival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma napsütésé lesz a főszerep, délután akár 39 fokos forróság is lehet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamat ábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást, a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Csak nem 3 hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy cseppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Szerdán 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vöröstenger partján fekvő szaúd-arábiai Jambu kikötőjéből induló nyersolajrakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. Mérséklődött a turizmus itthoni júniusban tavalyhoz képest. A KSH közölte, a múlt hónapban csaknem 2 millió vendég 4,3 éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Akár 160 új, környezetbarát, alacsony padlós trolibusz érkezhet Budapestre. A BKK közölte, aláírták a járműbeszerzésről szóló megállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel. Így, ha lesz rá forrás, folytatódhat a fővárosi járműpark fejlesztése. A társaság célja, hogy a projekt Európai Uniós támogatás bevonásával valósuljon meg. Szerbiát is elérte a hőhullám. A következő napokban 35 és 40 fok közötti nappali csúcshőmérsékletek várhatók, és veszélyes, egészségre káros lesz az UV-sugárzás. A lakosságot rendkívüli SMS üzenetekben is figyelmeztetik a tartós hőhullámra.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Ráczalmáson változnak az elektromos rollerek használati szabályai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változnak az elektromos rollerek használatának szabályai Ráczalmáson. A település önkormányzata, a lakosság biztonsága és a nyugodt kisvárosi környezet megőrzése érdekében új korlátozásokról döntött, derül ki Ráczalmásváros önkormányzatának közösségi bejegyzéséből. A képviselőtestület határozata értelmében augusztus 10-től tilos lesz elektromos rollerrel, valamint más elektromos vagy gépi meghajtású mikromobilitási eszközzel közlekedni a Millennium Park területén, a játszótereken és a temetőben. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet megszegése közigazgatási bírságot vonhat maga után, kiskorú esetében pedig a törvényes képviselő viselheti a felelősséget. A Dunaújvárosi SC Lóránti Zsuzsanna Technikum és Kollégium közössége a tanév során ismét bebizonyította, hogy a segítségnyújtás és az állat

0: Védelem fontos szerepet kap az iskola életében. Az intézmény közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a diákok és a dolgozók közös adománygyűjtést szerveztek az Ágica Sérült Állatok Menedéke Alapítvány támogatására, amelynek eredményeként jelentős mennyiségű felajánlás gyűlt össze a menhelyen élő kutyák és macskák számára, írja Duna Online. Budavári Árpád kinevezése és annak véleményezése volt a Fejérvár megyei közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésének napi rendi pontja. A képviselők 17 igen szavazattal ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül támogatták, hogy augusztus 1-től ő vezesse a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrezredes Szabó Vendel helyét veszi át a rendkívüli közgyűlésen. Jelen volt Kucik János országos rendőrfőkapitány helyettesíts, aki méltatta Budavári Árpád szakmai felkészültségét és a vezetői tapasztalatát, írja a FEOL. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők. Augusztusban a 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket innen Fejérvár megyéből is augusztus végéig várják. Itt Fejérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Hírünk végén nézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok. A napsütési lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék szinte kizárt. A déli eszél északnyugaton többfelé megélénkül, egyre több helyen készülhetünk majd a trópusi éjszakára. 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután pedig 39 fokot is mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában George Michael-től, Jack Reddix-től zenél a Maroon 5 is, az első dalt pedig Lady Gaga énekli, a 2022-es Top Gun Maverick című mozifilm hivatalos betétdaláról van szó. Hold My Hand, 4 perc elmúlt 10, hello, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságukat töltőknek, és hát mindenkinek sok-sok erőt, kitartást kívánok a forró napok végéig. Max Levente vagyok.
1: Bestek!

Best FM a legjobb zenéke. Flip the Script-tel tekerjük vissza az időkerekét a 90-es évek funky házi bulijainak hangulatát idézve. És ha már buli, a pénteki Night Shift Extra-ban ma szerdai rezidensünk Effendi hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit mixben. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, várom az infót. Ez tehát a YouTube-i a legjobb zenék között.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. Szemetet szednek a külső sávban a 125-ös kilométernél, közel 2 kilométeren torlódik a forgalom. És egy előrejelzés a hétvégére, a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosul, méghozzá úgy, hogy holnap, augusztus 1-én szombaton délután 3 óra és este 10 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 között lesz érvényben. Ami azt jelenti, hogy ugye holnap megtartják a kétszer elhalasztott Balaton átúszást, tehát a nap első felében délután 3-ig osztozniuk kell az M7-esen a Balatonra igyekvőknek, illetve a kamionosoknak. Óvatosan a 77-es főúton is, a Művészetek Völgye Fesztivál miatt a Balaton felvidéken Kapolcs és Vigánt Petend is tele van, autósokkal, gyalogosokkal, bringázókkal, szóval figyeljen mindenki egy picit, a szokásosnál is jobban a másikra. Kitartást a hőségben, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Képzelő erőnket a Unique erősíti majd. Vagy képzeljük el, hogy van valóság, de egy picit más. Nem forró, csak olyan kellemes 30 fok körüli. Normál nyár, vízparton, egy jeges hideg üdítővel. DJ Sammy és a nyárfiai is jönnek. Hívható SMS Viber 0.

0: 19. a Városháza körforgalmától a víztorony irányába a vezető szakaszon. A beruházás célja, hogy hosszú távon enyhítse a városrész egyik legnagyobb problémáját, az évek óta fennálló parkolóhely hiányt. A tervek szerint az új parkolóhelyek jelentősen javítják majd a környéken élők mindennapjait, hiszen a római városrészben az elmúlt években egyre nehezebbé vált a parkolás a megnövekedett gépjármű forgalom miatt. A lakók azonban már a beruházás megkezdése előtt is számíthatnak átmeneti segítségre. A Dunaújvárosi Tankerületi Központtól kötött együttműködésnek köszönhetően a volt adóiskola épülete előtti parkolót a hétvégenként a lakosság is használhatja, írja a Duna Online. Változnak az elektromos rollerek használatának szabályai Rácsalmáson. A település önkormányzata a lakosság biztonsága és a nyugodt kisvárosi környezet megőrzése érdekében új korlátozásokról döntött, derül ki Rácsalmásváros önkormányzatának közösségi bejegyzéséből. A képviselőtestület határozata értelmében augusztus 10-től tilos lesz elektromos rollerrel, valamint más elektromos vagy gépi meghajtású mikromobilitási eszközzel közlekedni a Millenniumi Park területén, a játszótereken és a temetőben. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet megszegése közigazgatási bírságot vonhat maga után, kiskorú esetében pedig a törvényes képviselő viselheti a felelősséget. Budavári Árpád kinevezése és annak véleményezése volt a Fejérvár megyei közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésének napirendi pontja. A képviselők 17 igen szavazattal, ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül támogatták, hogy augusztus 1-től ő vezesse a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrezredes Szabó Vendel helyét veszi át a rendkívüli közgyűlésen. Jelen volt Kucik János országos rendőrfőkapitány helyettes is, aki méltatta Budavári Árpád szakmai felkészültségét és a vezetői tapasztalatát, írja a FEOL. Itt Fejérvár megyében is. A forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnye termelés Magyarországon. Holnap az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk majd több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli eszél. Hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok valószínű.
1: Hírek a Best FM-en. Nincs veszélyben az áramellátás. 63 embert fogtak el a budapesti razzián. Holnap elrajtol a 44. Balaton átúszás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jelenleg nincs veszélyben Magyarország áramellátása. A Duna rekord alacsony vízállása miatt ugyanakkor a Paksi atomerőmű csökkentett teljesítménnyel. 2000 helyett 960 megawatton működik, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Korábban azt is közölte, ha a vízállás tovább csökken, az erőmű teljes leállítására is szükség lehet. A kormány közben növeli az áramimportot, mozgósítja a tartalékokat és arra kéri a nagyfogyasztókat és a lakosságot, hogy az esti csúcsidőszakban lehetőség szerint csökkentse az áramfogyasztását. Akár már vasárnap teljes kapacitással működhet a 100 halombattai Dunamenti erőmű. Ezt szintén a kormányfő jelentette be. Magyar Péter elmondta, a műszaki hiba elhárítása a tervezetnél gyorsabban halad, így a javítás után már ma megkezdődhet az újraindítás. Hozzátettem, ezzel mérséklődhet a magyar villamos energiarendszerre nehezedő terhelés. Összesen 63 embert fogtak el a rendőrök a budapesti ellenőrzés sorozat második hetében. Közöttük ittas járművezetők, valamint rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúsítottjai is voltak. Az akció során további 56 embert állítottak elő, több mint 80 helyszíni bírságot szabtak ki, és szabálysértési, valamint büntető feljelentéseket is tettek. A rendőrök egyebek mellett közterületi alkoholfogyasztás, köztisztasági szabálysértések és közlekedési jogsértések miatt is intézkedtek. Holnap elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Réfülöp és Balatonbuglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
2: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni fissit és szöllőszokrot, vizet. Extra módon készülünk, rengeteg jeget is hozunk, rengeteg vizet adunk rajtelőtt, és bízunk

0: benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem készülhetünk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Hello, kitartást kívánok a hét utolsó pár munkaórájához, na és hát az előttünk álló még jó pár nap forrósághoz. Hűsítő zenékből a délelőtt utolsó órájában sem lesz hiány. Salt and Pepper és a Shoop, egy kis shoppingolás egy klimatizált plázában. Hozom az üdítő Dario G. slágert, a Sunshine címűt, már is itt van a Buddy Rockers, I Like The Way. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez a
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, Sunshine-ból is megártasok, persze, csak akkor nem, ha ez mondjuk a következő dal címe, és egyébként nagyon-nagyon jó, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. A Dario G folytatja a péntek délelőttöt, péntek lévén pedig Night Shift Extra, ma szerdai rezidensünkkel, Effendivel, ami azt jelenti, hogy 6 és 8 között a Best FM esti mix műsorában a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop slágereit hallgathatjuk mixben, 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7 és 8 között Effendi a pultban.

0: Best FM, a legjobb zenék. Többek között a Linkin Park, a The Smashing Pumpkins, David Guetta és a legendás Ramones is. Azok között a zenészek között szerepel, akik 2027-ben csillagot kapnak a világhírű hollywoodi hírességek sétányán. Az új kitüntetettek névsorát a napokban tartott sajtótájékoztatón jelentették be. A zenészek mellett számos ismert színész is csillagot kap a hírességek sétányán, köztük Idris Elba, Pedro Pascal és Lisa Kudrow, valamint több más népszerű filmes és televíziós személyiség is. És még néhány név az óra végéig, a 90-es és 2000-es évekből jön Akon a Dangerous-szal, CJ Lewis, és nem sokára DJ Sammy is a The Boys of Summer-rel a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fel.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat, lassan ebédidő, és péntek van, ami azt jelenti, hogy jó hétvégét is kívánok minden kedves Best FM hallgatónak. Vigyázzon magára mindenki a forróságban, vigyázzunk egymásra is jobban, figyeljünk jobban az utakon, hogy ne történjen baj. Átadom a stafétát Hori kollégámnak, a Korz Pretleszével indul a Best délután. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ráczalmáson változnak az elektromos rollerek használati szabályai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint 2027-ben mintegy 280 új parkolóhely kialakítása kezdődik. A városháza körforgása

0: A épülete előtti parkolót a hétvégenként a lakosság is használhatja, írja a Duna Online. A Dunaújvárosi SZCLO Ránfi Zsuzsanna Technikum és Kollégium közössége a tanév során ismét bebizonyította, hogy a segítségnyújtás és az állatvédelem fontos szerepet kap az iskola életében. Az intézmény közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a diákok és a dolgozók közös adománygyűjtést szerveztek az Ágica Sérült Állatok Menedéke Alapítvány támogatására, amelynek eredményeként jelentős mennyiségű felajánlás gyűlt össze a menhelyen élő kutyák és macskák számára, írja a Duna Online. Budavári Árpád kinevezése és annak véleményezése volt a Fejér Vármegyei Közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésének napi rendi pontja. A képviselők 17 igen szavazattal ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül támogatták, hogy augusztus 1-től ő vezesse a Fejér Vármegyei Rendőrfőkapitányságot. A rendőrezredes Szabó Bendel helyét veszi át a rendkívüli közgyűlésen. Jelen volt Kucik János országos rendőrfőkapitány helyettes is, aki méltatta Budavári Árpád szakmai felkészültségét és a vezetői tapasztalatát, írja Heol. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedd 24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzés alapján. A szakemberek arra kérnek minden Fejér vármegyeit is, hogy 11 és 15 óra között tartózkodjanak hűvös helyen, fogyasszanak sok vizet és fokozottan figyeljenek egyedül élő hozzátartozóikra. Emellett nyomatékosan kérik, hogy senki ne maradjon gyermekkel vagy háziállattal a parkolóautóban. Hírénk végén nézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok. A napsütési lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék szinte kizárt. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkül, egyre több helyen készülhetünk majd a trópusi éjszakára. 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután pedig 39 fokot is mutathat a hőmérő.
1: Hírek a Best FM-en. Tartós vízhiányos időszak elé nézhetünk. Választjuk a hazai dinnyét a hőségben is. Az RMS nyerte a kék szalag vitorlás versenyt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tartós vízhiányos időszakra kell felkészülnünk, figyelmeztetett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a következő napokban sem várható érdemi csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tovább csökkenhet a folyók vízszintje. Hozzátette, a Dunán Paks térségében napokon belül kritikus vízállás alakulhat ki, ezért mindenkit arra kér, hogy takarékoskodjon a vízzel és felelősen használja a vízkészleteket. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén a vízrendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskós ivóvízzel segíti az ellátást. A kormányfő arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban lehetőség szerint ne locsoljanak. A Dunamenti regionális vízmű szerint Pismány felső részén a megszokottnál 2-szer nagyobb vízfogyasztás miatt alakultak ki ellátási zavarok. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta a rádiónknak Göczi Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és legyen továbbra is magyar görög dinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól azt kérik, válasszák a hazait. A Vándor Róbert kormányozta RSM nyerte az 58. kék szalagtó kerülő vitorlás versenyt. A győztes hajó 13 óra 27 perc alatt teljesítette a Balaton körüli távot. Vándor Róbert negyedszer diadalmaskodott a kék szalagon, legutóbb 2021-ben nyert. A második helyen Litkei Farkas csapata a Process Solutions végzett, míg a címvédő Raiffeisen Audi 50-50 lett a harmadik. A szervezők szerint az idei verseny szélcsendes, rendkívül taktikus futamot hozott több helycserével az élmezőnyben. Ma szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy

0: zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt dél, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori jó hangulatban, mert hogy egyébként itt van a péntek, már csak ezt a délután kell kibírnunk, és indul a hétvége, és hát nagyon jó idővel, kánikulával, úgyhogy lehet majd kikapcsolni, addig pedig a zenék kapcsolnak ki minket. Indulunk is a délutánban a The Course-szal, ez a Breathless.
2: Ne

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Well Hello és a Pályaudvar. Gondolom a munkaidő egy kicsit félbe szakad most az ebédidő miatt. Jó étvágyat mindenkinek, én szolgáltatom mellé a legjobb zenéket. Itt lesz velem Justin Timberlake és Timbaland közösen hamarosan a Sexy Back, most viszont egy brit úriember előttük. Jön Fatboy Slim és a Praise You.

0: Best FM a legjobb zenék. A We Have Got It Going On, a Backstreet Boys-tól repített vissza minket a 90-es évekbe. Egy rövid szünet jön, aztán természetesen folytatjuk az időutazásunkat. Két belevaló csajszit már be is készítettem. Itt lesz velem Nelly Furtado a Turn of the Light-tal, no meg Pink a Don't Let Me Get Me-vel érkezik a közvetlen folytatás tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig természetesen a legjobb zenékkel készülök, visszarázodunk a munkába, de olyan dalok fognak minket például felfrissíteni.

0: 2027-ben mintegy 280 új parkolóhely kialakítása kezdődik a Városháza körforgalmától a víztorony irányába vezető szakaszon. A beruházás célja, hogy hosszú távon enyhítse a városrész egyik legnagyobb problémáját, az évek óta fennálló parkolóhely hiányt. A tervek szerint az új parkolóhelyek jelentősen javítják majd a környéken élők mindennapjait, hiszen a római városrészben az elmúlt években egyre nehezebbé vált a parkolás a megnövekedett gépjármű forgalom miatt. A lakók azonban már a beruházás megkezdése előtt is számíthatnak átmeneti segítségre. A Dunaújvárosi Tankerületi Központtól kötött együttműködésnek köszönhetően a volt adóiskola épülete előtti parkolót a hétvégenként a lakosság is használhatja, írja a Duna Online. Változnak az elektromos rollerek használatának szabályai Rácsalmáson. A település önkormányzata a lakosság biztonsága és a nyugodt kisvárosi környezet megőrzése érdekében új korlátozásokról döntött, derül ki Rácsalmás város önkormányzatának közösségi bejegyzéséből. A képviselőtestület határozata értelmében augusztus 10-től tilos lesz elektromos rollerrel, valamint más elektromos vagy gépi meghajtású mikromobilitási eszközzel közlekedni a Millenniumi Park területén, a játszótereken és a temetőben. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet megszegése közigazgatási bírságot vonhat maga után, kiskorú esetében pedig a törvényes képviselő viselheti a felelősséget. Budavári Árpád kinevezése és annak véleményezése volt a Fejérvár megyei közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésének napirendi pontja. A képviselők 17 igen szavazattal ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül támogatták, hogy augusztus 1-től ő vezesse a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrezredes Szabó Bendel helyét veszi át a rendkívüli közgyűlésen. Jelen volt Kucik János országos rendőrfőkapitány helyettes is, aki méltatta Budavári Árpád szakmai felkészültségét és a vezetői tapasztalatát, írja Heol. Itt Fejérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsi időszakon kívülre. Hírünk végén nézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok. A napsütési lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék szinte kizárt. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkül, egyre több helyen készülhetünk majd a trópusi éjszakára. 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután pedig 39 fokot is mutathat a hőmérő.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Biztosított az ország üzemanyag ellátása, több új lakás épült idehaza, elhunyt Gávölgyi Judit műfordító. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a magyar villamos energiarendszer helyzete, jelentette be Szász Halombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet. A kormányfő szerint a Szász Halombattai finomítót a 2018-as rekord alacsony vízállás után felkészítették a hasonló helyzetekre. A paksi erőműnél azonban ilyen fejlesztés nem történt. Közben a Duna menti erőmű javítása jól halad, az alkatrész megérkezett, így hamarosan megkezdődhet a tesztüzem. Magyarországon továbbra is biztosított az üzemanyag ellátás, erről már Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója beszélt. Kiemelte, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt leállt a hajóforgalom, ami komoly logisztikai kihívást jelent az üzemanyag szállításban, és hosszabb távon megnehezítheti az ellátást. Hozzátettem, ezért kulcsfontosságú, hogy a Szász Halombattai finomító mielőbb ismét teljes kapacitással működjön. A tavalyi tűzeset utáni helyreállítás várhatóan szeptemberben fejeződik be. Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MOL elsődleges feladata továbbra is a hazai piac ellátása. Nőtt az átadott új lakások száma az idei második negyedében. A statisztikai hivatal adatai szerint majdnem 3500 lakás kapott használatba vételi engedélyt, ami 42%-kal több, mint egy évvel korábban. Nem csak a nappali hőség, hanem a forró éjszakák is komoly terhet jelenthetnek a szervezetnek, hívta fel a figyelmet a másfél fok szakportál. Trópusi éjszakákról akkor beszélünk, ha hajnalra nem csökken 20 fokon alá a hőmérséklet. Ilyenkor a szervezet nem tud megfelelően regenerálódni, ami alvászavarokhoz és fokozott szív- és érrendszeri terheléshez vezethet. A kutatók szerint Magyarországon az ezredforduló óta háromszorosára nőtt az ilyen éjszakák száma. Életének 81. évében hosszú betegség után elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító és szerkesztő.

0: Nevéhez fűződik a többi között Tolkien, a Silmarilok és a Húrin gyermekei, valamint számos Agatha Christie regény magyar fordítása. A fantasy és sci-fi irodalom népszerűsítéséért 2019-ben Tretton Judit emlékgyűrűvel ismerték el. Férjével, Gál Völgyi János színművésszel 55 évig éltek együtt. Ma igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem készülhetünk. A szél többnyire mérsékelt maradhat, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, holnap és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Folytatódik a péntek délutáni munka a legjobb zenékkel. Szerencsére ők meghozzák majd a hangulatot, hogy gyorsan elperegjen és le tudjuk tenni, és irány legyen a hétvégébe. Itt lesz velem a TLC a Waterfalls-szal. Bekészítettem a Hands-on tesókat az Mbappal, a kezdés pedig Pitbull és Usher közösségé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk. Hát kicsit én is így vagyok, mert hogy ránéztem a naptárra, és ugye július 31-e van, július utolsó napja, és holnaptól már augusztus, úgyhogy ez a nyár nagyon elrohant. A mai napon egyébként az Oscarok ünneplik a névnapjukat, Isten értesse őket, a legjobb zenéket pedig hozom a munkai mellé, hogy jól teljen az idő. Itt lesz Mau Chao és a Bongo Bong, hamarosan, a közvetlen folytatás viszont a TLC csapatáé, ez a Waterfalls. Rádiózunk együtt egészen este 6-ig a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a When You Are Gone, Bryan Adams és Mel C duettje. Most pedig info az úton lévőknek, az M5-ös autópályán kell figyelni, Budapest felé vezető oldalon, a 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, itt közel 2 kilométeres a torlódás, úgyhogy kitartást kívánok azoknak, akik éppen ebbe vesztekelnek, vagy e felé tartanak, érdemes lehet egy kerülni, egy lehajtót és a régi 5-öst használni. Ha valaki ki akarná egészíteni az infoblokkomat, az pedig tegye nyugodtan, a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, nem csak írni, hanem hívni is lehet. Én pedig természetesen jövök a rövid szünet után hamarosan vissza a legjobb zenékkel. Itt lesz egy másik duett is velem, Robbie Williams és Kylie Minogue a Kids, de a közvetlen folytatás az Gajoye, a Bessame Mucho-val megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, egy igazi nyári sláger Rúzsa Magditól és Begitől, ez volt a szerelem. És megidézzük a következő órába is ezt a hangulatot majd az Ace of Base csapatával. Ők akkor Cruel Summerrel jönnek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Bővül a parkolók száma 2027-ben is. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint 2027-ben mintegy 280 új parkolóhely kialakítása kezdődik a Városháza körforgalmától a víztorony irányába vezető szakaszon. A beruházás célja, hogy hosszú távon enyhítse a városrész egyik legnagyobb problémáját, az évek óta fennálló parkolóhely hiányt. A tervek szerint az új park

0: közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésének napirendi pontja. A képviselők 17 igen szavazattal ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül támogatták, hogy augusztus 1-től ő vezesse a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrrezidens Szabó Vendel helyét veszi át a rendkívüli közgyűlésen. Jelen volt Kucik János országos rendőrfőkapitány helyettes is, aki méltatta Budavári Árpád szakmai felkészültségét és a vezetői tapasztalatát, írja Feol. A női korosztályos U16-os vízilabda világbajnokság szerdai negyeddöntőjében parádés játékkal nyert a magyar csapat az Egyesült Államok ellen. A sikerben tevékeny része volt a három dunaújvárosi és egy székesfehérvári pólósnak is. A miénk vezére ismét Mihók Mandula volt, a dunaújvárosi játékos 5 gólt szerzett klubtársai közül, Slap Molnár Anna Mária és Nagy Erikő, illetve a fehérvári Ágner Boglárka egyaránt játék lehetőséget kapott hozzájárulva a sikerre. Itt Fejérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Itt Fejérvár megyében is a forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon. Élénk végén nézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok. A napsütési lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék szinte kizárt. A déli eszél északnyugaton többfelé megélénkül, egyre több helyen készülhetünk majd a trópusi éjszakára. 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután pedig 39 fokot is mutathat a hőmérő.
1: Extrém hőség, összehívták estére a védelmi munkacsoportot, van elég benzin és gázolaj itthon, tromfosztással zárult az idei kék szalag a Balatonon. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a hazai villamos energiarendszer helyzete, a Duna rekordalacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet, jelentette be Szász Halombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, holnaptól ugyanakkor teljes kapacitással működhet a Duna menti erőmű. Hozzátette, estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, ahol a legszükségesebb kérdésekről döntenek a víz és energia helyzet kapcsán. Ismételten azt kérte az emberektől, hogy a következő nap kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését, hogy segítsék a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érdek. Biztosított az üzemanyagellátás itthon, erről már a MOL elnök vezérigazgatója beszélt szintén Szász Halombattán. Hernádi Zsolt bejelentette, várhatóan szeptember 2. felére fejeződik be a társaság helyi finomítójának helyreállítása, amelyre a tavalyi tűzeset után volt szükség. Ezt követően ismét teljes kapacitással működik az üzem, ami erősíti az ellátás biztonságot. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig, erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján, ez holnap esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek, az édesanyja teje azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: A Vándor Róbert kormányozta Eresem nyerte az 58. kék szalag tókerülő vitorlás versenyt. 13 óra 27 perc alatt teljesítette a távot. A második helyen Litkei Farkas csapata a Process Solutions végzett, míg a címvédő Raiffeisen Audi 50-50 lett a harmadik. A szervezők szerint az idei verseny szélcsendes, rendkívül taktikus futamot hozott több helycserével az élmezőnyben. Marad a hőség. Az este, aztán az éjszaka sem hozhat felfrissülést. A városokban például hajnalban is 23-27 fok lehet. Bőségesen van utánpótlása a forró levegőnek térségünkben. Holnap is 36-39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Felhők itt-ott elszórtan lehetnek az égen, csapadék azonban kizárt. Az a legvalószínűbb, hogy a jövő hét közepéig biztosan folytatódik a kánikula, de már 41 fok körüli maximumokkal.
3: A műsorszám termék megjelenít.

0: is tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A péntek sok helyen rövid nap, úgyhogy valaki már letette a munkát, mert hogy elmúlt 2 óra, július 31-e van. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Kitartást kívánok azoknak, akik az utakat róják ezekben a pillanatokban, mert hogy megnövekedhet a forgalom. Jönnek stressz csökkentésképpen a legjobb zenék. Indulunk Emily Sunday-jel, ez a Next to Me.
0: Best FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és a kegyelem. Hát én is kegyelmet kérek, mert hogy többen is vannak itt a vonalban. Haló, haló!
2: Jó napot!
1: Szép napot, bemutatkoztok?
2: Georgina vagyok, Luca.
3: Fanni, Peti.
1: Ó, három lány és három fiú, mit csináltok éppen?
2: Most egy velencei táborból.
1: Táborozás van éppen, akkor anyu, apu megnyugodhat, hogy Luca, Georgina, Fanni és Peti rendben vannak, no de meg szeretnétek valakit lepni.
4: Legjobb edző a világon.
2: És el szeretném neki mondani, hogy mennyire szeretjük őt.
1: Tényleg? Miért? Mire edz titeket? Miben?
2: Akrobatikus rock'n'roll.
1: Hát akkor üzenet átadva, srácok. Érezzétek továbbra is magatokat nagyon jól, ha nem is akrobatikus rock'n'roll-lal, de a legjobb zenékkel fogunk tovább menni. Jön az Ace of Base csapata a Cruel Summer-rel most ide

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt George Michael és a Freedom. Tartunk egy rövid szünetet, és utána folytatjuk azzal az Eminemmel, aki most nem a rappelés miatt, vagy a zenekészítés miatt kerül középpontba elsősorba, hanem azért, mert egy cipőgyűjteményt fog majd árverésre bocsájtani. 100 pár cipőről beszélünk, és van közte egy nagyon különleges darab, méghozzá egy Jordan 4-es, amit dedikált is. Ennek azt mondják a szakértők, hogy közel 4000 dollár lesz majd a licit kezdése. A világsztár rapper egyébként teljes bevételt jótékonysági célra fogja felajánlani. Egyelőre még nem nevezte meg, hogy melyik szervezetnek, de lehet, hogy többnek is fog majd belőle adományozni. Szóval ő érkezik a rövid szünet után a The Real Slim Shady-vel ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es éve.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Az elmúlt 4 percben Ákos volt itt a tükörrel, a folytatásban pedig jön egy díva, aki egyébként mikor a porondra lépett és elkezdett zenéket csinálni, akkor nem biztos, hogy még díva volt. Aztán 2010-ben feltűnt egy igazi díva mellett, Cher mellett, egy filmben, úgyhogy nem csak egy énekesnőről van szó, hanem egy színésznőről is. Azon kívül a Maroon 5-nak az egyik dalába is énekelt már közreműködőként, és volt tehetségkutató verseny mentora is, méghozzá nem is akármilyen nevek mellett. Blake Shelton és CeeLo Green is ott volt a társaságában. Például jön Christina Aguilera, és a Dirty Soul tőle itt a Best-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ráczalmáson változnak az elektromos rollerek használati szabályai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változnak az elektromos rollerek használatának szabályai Ráczalmáson. A település önkormányzata, a lakosság biztonsága és a nyugodt kisvárosi környezet megőrzése érdekében új korlátozásokról döntött, derül ki Ráczalmásváros önkormányzatának közösségi bejegyzéséből. A képviselőtestület határozata értelmében augusztus 10-től tilos lesz elektromos rollerrel, valamint más elektromos vagy gépi meghajtású mikromobilitási eszközzel közlekedni a Millenniumi Park területén, a játszótereken és a temetőben. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet megszegése közigazgatási bírságot vonhat maga után, kiskorú esetében pedig a törvényes képviselő viselheti a felelősséget. A Dunaújvárosi SC Lóránti Zsuzsanna Technikum és Kollégium közössége a tanév során ismét bebizonyította, hogy a segítségnyújtás és az állatvédelem fontos szerepet kap az iskola életében. Az intézmény közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a diákok és a dolgozók közös adománygyűjtést szerveztek az Ágica Sérült Állatok Menedéke Alapítvány támogatására, amelynek eredményeként jelentős mennyiségű felajánlás gyűlt össze a menhelyen élő kutyák és macskák számára, írja Duna Online. Budavári Árpád kinevezése és annak véleményezése volt a Fejérvár megyei közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésének napirendi pontja. A képviselők 17 igen szavazattal ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül támogatták, hogy augusztus 1-től ő vezesse a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrezredes Szabó Bendel helyét veszi át a rendkívüli közgyűlésen. Jelen volt Kucik János országos rendőrfőkapitány helyettes is, aki méltatta Budavári Árpád szakmai felkészültségét és a vezetői tapasztalatát, írja Feol. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők. Augusztusban a 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére,

0: Északnyugaton láthatunk majd több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli eszél, hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt a 93 egy Best FM-en, ahogy ígértem, pénteken is találkozunk, és vártuk már ezt a délutánt ezen a héten, konkrétan a hétfő reggeltől. Én Molek Csongor vagyok, Dunai Veres és a környék, üdv mindenkinek teljesen tartalmasan a délután és a munkahelyen lazulósan. Britney Spears-szel kezdünk most, alapozásképpen, és szól a taxi.
1: 93 egy Best FM.

93.1 West FM, a legjobb zenék, már július utolsó napja van, 31-e. Üdv mindenkinek, és kellemes péntek délutánt kívánok. A nevem Molek Csongor. Ilona, Helén, Germán, Batu és Oszkár napja van ma. Neki kívánok boldog névnapot, aki egyéb okból ünnepel, dunói városi hallgatók. Isten éltesse nagyon sokáig. 177 esztendeje, valószínűsíthetőleg ezen a napon hunyt el Petőfi Sándor költő a segesvári csatában. És 104 esztendeje, Csehszlovákiában befejezte működését az utolsó magyar főiskola, a Kassai Jogakadémia. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik ma születtek. 105 éve született Bánki Zsuzsa, Jászai Mari Díjas színésznő, és 91 éve látott napvilágot Hódmezővásárhelyen Antal Imre, Erkel Ferenc Díjas zongoraművész, újságíró, műsorvezető, riporter. Aki ünnepel ma bármilyen okból, Isten éltesse sokáig Dunaújvárosban is a vonzás körzetben. Zenél a folytatásban a Besten, a Black Machine, és meghallgatjuk a How G című slágerüket.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat, aki vezet, így péntek délután is dunaújvárosi autósok. Az új solti bekötő úton elméletileg ma már várható változás az 52-124-esen, de jelenleg még útszükületre kell készülni a 0-as kilométernél. Aztán a Baracsi bekötő úton is végeznek munkálatokat a 62-121-esen, a 0-as és a 6-os kilométer között. Itt is útszűkület lassítja a közlekedést. És ugrunk messzebb az 52-13-asra, Szabadszállás-Szalkszentmártön összekötő úton. A 19-es kilométernél végeznek közműépítési munkálatokat. Ha útjuk során egyéb tapasztalat lenne, akkor kérem jelezzék felénk, hogy segíthessünk a többieknek. 30-as 74-74-777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen! Coolio zenél most nekünk, az amerikai rapper, és szól a Too Hot című dal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en. Hello mindenkinek, kedves hallgatók! Remélem sokan velünk tartanak még Dunaújvárosból és a környékről. Kettő órát mind lepörgetünk így péntek délután. Én Oleg Csongora vagyok, és a Black Eyed Peas segít nekünk a következő óra beindításában a Don't Funk With My Heart című dallal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Ma napsütésé lesz a főszerep, délután akár 39 fokos forróság is lehet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek.
5: Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Tanszertámogatással és hosszú távú mentor programmal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket, idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, korrepetálásra, tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a 13-56-os adományvonalon, hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel lehet támogatni. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőség vizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya. A város másik két strandján kiváló a vízminőség.

0: Kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Szerbiát is elérte a hőhullám. A következő napokban 35 és 40 fok közötti nappali csúcshőmérsékletek várhatók, és veszélyes, egészségre káros lesz az UV-sugárzás. A lakosságot rendkívüli SMS üzenetekben is figyelmeztetik a tartós hőhullámra. Híreink végén az időjárásról. Derült, csapadékmentes idő lesz. Sopron és a Fertő környékén megélénkülhet a délies szél, másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 34-39 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt vagyunk a 93.1 West FM-en. Üdv a hallgatóknak, indítunk egy újabb közös felvonást, és hozom a jó zenéket hazai és külföldi vonalról egyaránt. A mikrofon mögött Molek Csongor, a Black Eyed Peas most az első előadó, és ez is egy örök slágerük, a Don't Fuck With My Heart című felvételt játszom.
1: 93.1 West FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyott.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, és tervezgetik remélem a hétvégi programokat. Igen, jó idő lesz, ha még lehet a 40 fokot jónak nevezni. Igen, holnapra szombatra 40 fokos csúcsértéket említenek a hozzáértők, tehát ahogy még a hét elején mondtam, beindult az újabb, keményebb hőhullám ezen a nyári időszakon. Gomoly felhőkből egy-egy zápor egyébként kialakulhat itt a mi tájegységünkön, amitől majd felfrissülünk valószínűleg, de ezt is kicsi eséllyel említik a szakemberek. Inkább a napsütés kapja majd a főszerepet. Délelőtt 10 és délután 4 között a tűzőnapon egyáltalán nem ajánlott tartózkodni. És nézzük a pollenterheléssel, mi a helyzet, nem változott semmit. A csalánfélék tartják magukat a közepes tartományban, a többi növény pollen szintje pedig alacsony tartományban van. A folyadékbevitelre mindenki figyeljen oda, és részesítsék előnyben a vizet, ásványvizet, erre hívják fel a figyelmet. Most a Bonfunk MC-s zenél nekünk, és szól egy örök sláger a Freestyler.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, idén 50-nél több fürdő, strand csatlakozott a hagyományosan a július utolsó szombatjára tervezett országos megmozduláshoz. Fókuszban a Strandok éjszakája elnevezési programsorozat, és ismét komoly sikert könyvelhetett el országszerte. Itt is természetesen nálunk. A közönség létszáma egyébként gyorsan vissza is igazolta a szervezői várakozásokat. Sokan választották a szombatesti lazulás, kikapcsolódás, buli helyszínéül az élményfürdőt, és sok-sok fiatal bandázott a medencékben, a csúszdák is folyamatosan pörögtek, a trambulinnál komoly mutatványok egész sorát lehetett látni. Az adatok szerint mintegy 300 vendég kifejezetten a Strandok éjszakájára 19 óra után érkezett, de a létesítmény egyébként is komoly forgalmat bonyolított szombaton. Az összesen 1100 látogató közül sokan az éve nyúló bulira is maradtak. A beszámolót fotókkal megtalálják a dunaiváros.com hírportál aktuális cikkében, rengeteg fotóval. Will Smith zenél most, és meghallgatjuk a Wild Wild West című felvételt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Az úgy óránkat beindítjuk másodperceken belül, dunói veresi hallgatók. Maradok a stúdióban még 6 óráig. A nevem Oleg Csongor, tisztelettel köszöntöm azokat is, akik újak nálunk, nemrég csatlakoztak hozzánk, jó helyen vannak. Az első előadó pedig Alicia Keys, és szól a No One című dal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ma napsütésé lesz a főszerep, délután akár 39 fokos forróság is lehet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére, az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Belgiumban 117 erdő és bozott tüzet regisztráltak az év eleje óta. A területek többsége emberi mulasztás vagy szándékos gyújtogatás miatt kapott lángra. A Genfi Egyetem kutatása szerint a tavalyi bozott tüzek mennyiségét is meghaladja az idei esetek száma, amely majdnem kétszerese a 2010 és 2015 között regisztrált éves átlagnak. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél nyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, melyekben már három tűzoltó vesztette életét, közülük kettő Krétán.
4: Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. Akár 160 új környezetbarát, alacsony padlós trolibusz érkezhet Budapestre. A BKK közölte, aláírták a járműbeszerzésről szóló megállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel. Így, ha lesz rá forrás, folytatódhat a fővárosi járműpark fejlesztése. A társaság célja, hogy a projekt Európai Uniós támogatás bevonásával valósuljon meg. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Híreink végén az időjárásról. Derült, csapadékmentes idő lesz. Sopron és a Fertő környékén megélénkülhet a délies szél, másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 34-39 fok várható.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Ráczalmáson változnak az elektromos rollerek használati szabályai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek.

0: Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet megszegése közigazgatási bírságot vonhat maga után, kiskorú esetében pedig a törvényes képviselő viselheti a felelősséget. A dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium közössége a tanév során ismét bebizonyította, hogy a segítségnyújtás és az állatvédelem fontos szerepet kap az iskola életében. Az intézmény közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a diákok és a dolgozók közös adománygyűjtést szerveztek az Ágica sérült állatok menedéke alapítvány támogatására, amelynek eredményeként jelentős mennyiségű felajánlás gyűlt össze a menhelyen élő kutyák és macskák számára, írja Duna Online. Budavári Árpád kinevezése és annak véleményezése volt a Fejérvár megyei közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésének napi rendi pontja. A képviselők 17 igen szavazattal ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül támogatták, hogy augusztus 1-től ő vezesse a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrezredes Szabó Vendel helyét veszi át a rendkívüli közgyűlésen. Jelen volt Kucik János országos rendőrfőkapitány helyettes is, aki méltatta Budavári Árpád szakmai felkészültségét és a vezetői tapasztalatát, írja a FEOL. A vadak itatása, a vadászatra jogosultak feladata hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadász területen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. Itt Fejér vármegyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, nem most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Hírünk végén nézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok. A napsütési lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék szinte kizárt. A déli eszél északnyugaton többfelé megélénkül, egyre több helyen készülhetünk majd a trópusi éjszakára. 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután pedig 39 fokot is mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Maradtam a stúdióban, ahogy ígértem, még este 6-ig, később délután 6 óráig miénk a pálya. Így pénteken is itt a 93.1 Best FM-en. Üdv a hallgatóknak, Dunaújváros és a térség, a mikrofon mögött Volek Csongor, és rengeteg örök slágert pörgettünk eddig is, ilyennel kezdünk el is, aki is énekel, és szól a No One.
2: 93.1 Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok minden közlekedőnek, dunói városi autósok, munkák pedig aktuálisak a környékünkön, legyen szó például az 51-esről, fennakadásra kell készülni Budapest Baja-Herceg-Szent Tomás rendű főúton, a 72-es és a 76-os kilométer között, elméletileg ma este 7 körül már várható változás. Aztán ugrunk egyet az Újsolti bekötő útra, ez az 52-124-es, itt is végeznek közműépítési munkálatokat, a nullás kilométernél lassabb a haladás. Ha van egyéb útinfó, akkor tudják, hogy jelezhetik, 30-as, 74-74, 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, Justin Timberlake-kel folytatjuk, és meghallgatjuk tőle a Señorita című felvételt.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

Put down the, put down the, put down the.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 West FM, a legjobb zenék. Dunai versi hallgatók a római városrész egyik önkormányzati képviselőjeként Bart Endre jelentette be, hogy jövőre 2027-ben mintegy 280 új parkolóhely épül a Városháza körforgójától a víztorony felé vezető szakaszon. A fejlesztés pedig régóta várt segítséget nyújt majd a környéken élőknek, mivel jelentősen enyhíti a parkolóhely hiányt, amely évek óta komoly kihívást okoz az ott lakóknak és az odaérkezőknek egyaránt. Az önkormányzat célja, hogy a beruházással rendezettebbé és kényelmesebbé váljon a városrész közlekedése, miközben a lakók mindennapjait is megkönnyíti. A jó hír viszont már megérkezett az autósoknak. A volt adóiskola épületében jelenleg a Dunai Városi Tankerületi Központ munkatársai dolgoznak, de az épület előtti sorompóval védett parkolót hétvégenként megnyitják a lakosság előtt. Pénteken 17 órától hétfő reggel 7 óráig bárki használhatja a parkolót, ugyanakkor fontos szabály, hogy hétfő reggel 7 órára minden járműnek el kell hagynia a területet, hogy a dolgozók akadálytalanul megkezdhessék a munkát. Ott vannak a további infók a dunaiváros.com hírportálon. Most Christina Milian énekel, és szól a When You Look At Me.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Időben 1995-ig utazunk vissza, és meghallgatjuk a Faithless-től azt a slágert, amelyből kijött idén is egy különleges verzió. Ez az Insomnia című dal, amellyel búcsúzom péntekre. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, kedves hallgatók. Remélem, hogy velünk tartanak a folytatásban is, attól függetlenül, hogy én lépek lassan. És hétvégén is jelentkezem, holnap délután 3-tól hozom majd a jó zenéket. Molek Csongort hallották, jó pihenést és kellemes késő délután péntekre. Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ráczalmáson változnak az elektromos rollerek használati szabályai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változnak az elektromos rollerek használatának szabályai Ráczalmáson. A település önkormányzata, a lakosság biztonsága és a nyugodt kisvárosi környezet megőrzése érdekében új korlátozásokról döntött, derül ki Ráczalmásváros önkormányzatának közösségi bejegyzéséből. A képviselőtestület határozata értelmében augusztus 10-től tilos lesz elektromos rollerrel, valamint más elektromos vagy gépi meghajtású mikromobilitási eszközzel közlekedni a Millenniumi Park területén, a játszótereken és a temetőben. Az önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet megszegése közigazgatási bírságot vonhat maga után, kiskorú esetében pedig a törvényes képviselő viselheti a felelősséget. Budavári Árpád kinevezése és annak véleményezése volt a Fejérvár megyei közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésének napi rendi pontja. A képviselők 17 igen szavazattal ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül támogatták, hogy augusztus 1-től ő vezesse a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrezredes Szabó Vendel helyét veszi át a rendkívüli közgyűlésen. Jelen volt Kucik János országos rendőrfőkapitány helyettes is, aki méltatta Budavári Árpád szakmai felkészültségét és a vezetői tapasztalatát, írja a FEOL. A női korosztályos U16-os vízilabda világbajnokság szerdai negyeddöntőjében parádés játékkal nyert a magyar csapat az Egyesült Államok ellen. A sikerben tevékeny része volt a 3 dunaújvárosi és egy székesfehérvári pólósnak is. A mieink vezére ismét Mihók Mandula volt, a dunaújvárosi játékos 5 gólt szerzett klubtársai közül, Slap Molnár Anna Mária és Nagy Enikő, illetve a fehérvári Ágnár Boglárka egyaránt játék lehetőséget kapott, hozzájárulva sikerre. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők. Augusztusban a 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket innen Fejérvár megyéből is augusztus végéig várják. Itt Fejérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, nem most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Holnap az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk majd több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél. Hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Kedden vagy szerdán kapcsolhatják le a paksi atomerőművet. Sok a betöltetlen tanári állás, de az álláskereső pedagógus is. Felgyorsul az ügyintézés a NAV-nál. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is le kell majd kapcsolni, jelentette be rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Hozzátette, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat, így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. A miniszterelnök köszönetet mondott azért, hogy sokan visszavettek fogyasztásukból. Ez egyértelműen látszott is tegnap, elmaradt a várt csúcsérték az energiafelhasználásban. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klebelsberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hol milyen tanárra van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki. Ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Több kedvező változás is életbe lépett az adózásban és a vámeljárásokban. A NAV közlése szerint az elektronikusan benyújtott vámárú nyilatkozatok elbírálása gyorsabbá, egyszerűbbé válhat az automatizált döntéshozatallal. Emellett megszűnt a széndioxid kvótaadó. A korábban befizetett összegeket a cégek a következő 90 napban igényelhetik vissza. A hivatal szerint 2027-től további három adófajta is kikerül az adórendszerből. Életének 81. évében hosszú betegség után elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító szerkesztő. Számos világsikert, így Tolkien két művét, a Szilmarilokat és a Hurin gyermekeit is neki köszönhetik a magyar olvasók. A fantasy irodalom mellett legszívesebben Agatha Christie Poirot történetein dolgozott, és gondosan ápolta édesapja a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Férjével, Gálvölgyi János színművésszel 55 éven át voltak házasok. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt, a hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás, mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ez a mai péntek egy szerda lesz, hiszen a Night Shift Extra-ban a szerdai rezidensünk DJ Effendi tér majd vissza hozzám plusz egy óra erejéig héttől, ami persze azt jelenti, hogy nekem sincs más választásom, mint hogy 6-tól én is ismét pop és rádiós lágereket pörgetek, akár csak szerdánként. Szóval 6-7-ig én Whiteboy, 7-től Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift Extra.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország, Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk az pedig 06 25 55 155-ös.

0: minden este.
1: Minden ugyanúgy fog történni, mint szerdán. Én átmegyek oda a DJ Fendi átjét. Erre az oldalra. Ővé a lemezet a következő 60 percben, még egy órán át Pompés Rádiós lágerek szólnak mixben, mert hogy erről szól a mai Night Extra, a szerdai életérzést hozzuk ide újra, még egy órán keresztül. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Bővül a parkolók száma 2027-ben is. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint 2027-ben mintegy 280 új parkolóhely kialakítása kezdődik. A Városháza körforgalmától a víztorony irányába vezető szakaszon. A beruházás célja, hogy hosszú távon enyhítse a városrész egyik legnagyobb problémáját, az évek óta fennálló parkolóhely hiányt. A tervek szerint az új parkolóhelyek jelentősen javítják majd a környéken élők mindennapjait, hiszen a római városrészben az elmúlt években egyre nehezebbé vált a parkolás a megnövekedett gépjármű forgalom miatt. A lakók azonban már a beruházás megkezdése előtt is számíthatnak átmeneti segítségre. A Dunaújvárosi Tankerületi Központtól kötött együttműködésnek köszönhetően a volt adóiskola épülete előtti parkolót a hétvégenként a lakosság is használhatja, írja a Duna Online. Budavári Árpád kinevezése és annak véleményezése volt a Fejérvár megyei közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésének napi rendi pontja. A képviselők 17 igen szavazattal ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül támogatták, hogy augusztus 1-től ő vezesse a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrezredes Szabó Vendel helyét veszi át a rendkívüli közgyűlésen. Jelen volt Kucik János országos rendőrfőkapitány helyettes is, aki méltatta Budavári Árpád szakmai felkészültségét és a vezetői tapasztalatát, írja Feol. A női korosztályos U16-os vízilabda világbajnokság szerdai negyeddöntőjében parádés játékkal nyert a magyar csapat az Egyesült Államok ellen. A sikerben tevékeny része volt a három dunaújvárosi és egy székesfehérvári pólósnak is. A miénk vezére ismét Mihop Mandula volt, a dunaújvárosi játékos 5 gólt szerzett klubtársai közül, Slap Molnár Anna Mária és Nagy Enikő, illetve a fehérvári Ágner Boglárka egyaránt játék lehetőséget kapott hozzájárulva a sikerre. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedd 24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzés alapján. A szakemberek arra kérnek minden Fejér vármegyeit is, hogy 11 és 15 óra között tartózkodjanak hűvös helyen, fogyasszanak sok vizet és fokozottan figyeljenek egyedül élő hozzátartozóikra. Emellett nyomatékosan kérik, hogy senki ne maradjon gyermekkel vagy háziállattal a parkolóautóban. Hírénk végén nézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok. A napsütési lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék szinte kizárt. A déli eszél északnyugaton többfelé megélénkül, egyre több helyen készülhetünk majd a trópusi éjszakára. 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, délután pedig 39 fokot is mutathat a hőmérő.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Néhány nap és leáll paks, jönnek a szélerőművek, legelő és erdő is éget, sok dolguk van a tűzoltóknak, megverték a kalauzt a Bécsbe tartó vonaton. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Valószínűleg kedden vagy szerdán kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelő blokját a Duna rekord alacsony vízszintje miatt, jelentette be tájékoztatóján a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállításról van szó, nincs nukleáris veszélyhelyzet. Megismételte, az ország energiaellátása biztosított. Szólt arról is, hogy komoly zöld energia beruházásról döntött a kormány, a következő években új szélerőművek sora épülhet itthon. A miniszterelnök szerint ezek 4000 megawatt plusz energiát jelentenek majd, ha elkészülnek, vagyis kétszer annyit termelhetnek, mint a paksi erőmű, ha teljes kapacitással üzemel. Ezt kíséri majd egy jelentős hálózatfejlesztés is. Legalább fél tucat helyre riasztották a tűzoltókat néhány órán belül. Három hétvégi ház és egy melléképületé Komárom-Esztergomban környekül területén. Csongrád-Csanádban a száraz legelő és egy erdősáv gyulladt ki Balástya és Forráskút között, mintegy 6 hektáron. Fejérben az avar és az aljnövényzet kapott lángra Rád-Szent Miklós puszta közelében. Megverte a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte, és megfenyegette, hogy megöli, még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A tatabányai járásbíróság szerint tartani lehet attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhet.

0: csillagos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
1: Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt. A hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szóltunk szerdán, hogy pénteken ez lesz, most meg péntek van, úgyhogy az van, amit mondtunk szerdán.
5: Így van.
4: Megint.
5: Mi ilyen megbízhatóak vagyunk, és szavahihetőek.
4: Ha valamit mi megmondunk, az meg van mondva.
5: Az meg van mondva.
4: Így. Na, úgyhogy a szerdához hasonlóan ma is pop és rádiós lágerek a mai Night Shift extrában. Ennek köszönhetően DJ Effendi áll mostantól egy órán keresztül a lemezjátszók magad.
5: Szevasztok, indulunk.

0: DJ Effendi.
1: Effikém, ahogy érzed, üzenj a taxisoknak, azt mondom, most nagyon sokat mész, jössz taxival. Mit üzenjünk nekik? Kitartás? Igen, sok fuvart?
2: Kitartás, sok fuvart, kevés bolondot, kevés rollerest, kevés driftelőt a Széchenyi téren.
1: Igen, az van?
2: Ó, persze.
1: Éjszakán kérnek, kiállnak a
2: sárcsapatnak. Este 6-kor nyomják ott a pörgetést. Úgyhogy, és az a kemény, hogy most már azt láttam, hogy pénzért elvisznek. Tehát ül az ember a régi BMW-be, és akkor
1: az ültetett fölösbe.
2: Beülsz mellé, és akkor elmegy veled, és megpörgetett téged. Igaz, hogy 2 centire a várakozó taxiktól fordul át szembe a forgalomba, de megoldják.
1: Jó, akkor azt hiszem, akkor ez így jobb, hogy mi üzenünk a taxisoknak, és nem a taxisok most a driftelőknek, mert ez nem
2: igen, már. Igen, és én is köszönjük szépen, hogyha minket hallgatnak, minket választanak, mert tényleg azt tapasztaltam, hogy

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nem kérdezem meg, mert hát tudom a választ, hogy nyilván Durán koncerten se voltál.
2: Hát nem.
1: Nem. Az annyira nem is hozott téged?
2: Nem, nem, úgy nem, igen.
1: Nem. Jó, igen, figyelj, a Kraftwerket is beszéltük, aztán arra is egyedül mentem végül.
2: És mert elment egyedül?
1: Persze.
2: Persze. Na, és arról sem meséltél semmit, hogy milyen volt?
1: Félj, a Kraftwerk mindig
2: az, hogy én nem mentem el, az oké, de hogy te nem meséltél sem.
1: Az nincs rendben.
2: Az skandal.
1: Figyelj, a Kraftwerk mindig jó.
2: Hát igen,
1: tehát, hogy, és egyébként, ha három lépést hátralépsz, és belegondolsz, hogy ők most már lassan 40 éve ugyanazokat a dalokat gyakorlatilag ugyanúgy játsszák, mert azért sok, hogy is mondjam, csak szólót nem raknak bele Wolfgangék a szintetizátorokkal, meg a izével, de hogy mégis pusztán csak a látvánnyal, a háttérvetítéssel, a izével, hogy így mindig elmész, és így mindig meghallgatod ugyanazokat a dalokat, és mindig azt mondod, hogy ez felrohadt azért, ez popzene történelem.
2: Azért, mert azok olyan dalok, nem mondom, hogy voltak, mert vannak ilyen, olyan dalok, amik tényleg jelentenek valamit.
1: Igen.
2: Nem? Tehát, hogy úgy végig kísér, és hány generációt kísértek már végig?
1: Hát meg azért, ha belegondolsz, hogy tényleg, hogyha visszafejted a dolgokat, hogy azért a Trans Europe Expressből táplálkozott az Afrika Bambaataés aztán így,
2: még
1: aztán
2: egy csomóan,
1: igen, egy csomóan, szóval, hogy na. Úgyhogy ilyen nagyon jó volt. Voltak ők már ugye itt a Pap Lászlóba, akkor ilyen 3D-s szemüveget adtak, és tehát egy mindig igen, annyira igen. Valamivel megbolondítják egy picikét, hogy mindig el akarja menni, és meg akart őket nézni, és
2: az, aki, és szerintem ez már az én fiatal, nagyon fiatal koromban is láttam már ilyen Kraftwerk szórólapot, és az ott is volt már ilyen 3D-s történet.
1: Bizony. Figyelj, meg valószínűleg én mindig, amíg ők lesznek, én ki fogok menni, nekem a Kraftwerk volt az első koncertem életemben, ami így koncert, 91 Budapest sportcsarnok, 13 éves voltam,
2: kemény.
1: Úgyhogy, és akkor is már ilyen óriási volt, ilyen szájtát van nézted, hogy Jézusom, ilyen gépekből ilyen zenét ki lehet ott facsarni, úgyhogy jó volt.
2: Nem tudom, miért csodálkoztak a Richard Clegg

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Effikémet, akkor azt, hát, nem is említettük, hogy egyébként ezzel zártok most a július 31-e van, úgyhogy azt hagyjál, hogy Night Shift extra, de hogy hát akkor így megköszönjük szépen a nyár első két hónapjának, és ráfordulunk az utolsó egy hónapra.
2: Hihye, hogy a mostani tizenévesek mondják, hell na!
1: Na látod, én ezért nem adok a gyerek kezébe telefont, hogy ilyenekkel ne kelljen szembesülni.
2: Nem kell, nem az iskolába, teljesen persze. A folyosón ezt hallgatja.
1: Azt a mindenit. Jó, figyelj, akkor nektek jó wellness jövő hétre, akkor pihiva.
2: Igyekszünk törzsgödni.
1: Jövő hét után akkor várok vissza, kipihenve, frissen, élménybeszámolóval, minden egyébben.
2: Megpróbáljuk megoldani.
1: Jó, Efikém, köszi szépen, vigyázz magadra. Jó pihit,
2: hello. Csáu mindenkinek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Súlyos milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség. Egyre több településen korlátozzák a vízfelhasználást. A 24. órában vannak a hazai dinnyetermesztők. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására, és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdú-Biharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Magyar Péter kormányfő ismételten azt kérte, segítsük a zavartalan vízellátást, ami most a legfontosabb érték. Így fogjuk vissza a locsolást, és akinek van odahaza, az nem most töltse fel a medencéjét. A fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a hazai dinnyét az áruházláncok a múlt hónapban. Ha nem lesz változás, a gazdák egy része felhagy a termesztéssel, és ez senkinek sem lenne jó, mondta a rádiónknak a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke Göcő Mátyás.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, korszerű technológiára van szükség, hogy legyen továbbra is magyar görög dinnye, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen

0: két fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az MTV Video Music Awards diátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Végül nem neki ítélték oda, sem a legjobb dance videóért, sem a legjobb operatőri munkáért járó díjat. Viszont a közönség akarata előtt meg kellett, hogy hajoljanak, mert hogy torony magasan nyerte a közönség szavazást a Fast Love.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Best of a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak az utolsó reménysugár. A Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me. Good luck.

Best FM a legjobb zenék, a korábban elérhetetlennek hit sztárok egyre közelebb kerülnek hozzánk. És nekünk egyre kevesebbet kell utazni azért, hogy mondjuk élőben lássuk Christina Agulérát, aki májusban az egyik osztrák sipája záró ünnepségén lépett fel. Lil Kim pedig hamarosan Európában fog turnézni a Pussycat Dolls előzenekaraként. Ők jönnek most együtt a Can't Hold.

zenék, a producerek, illetve a szereplők részéről is megvan a hajlandóság, hogy a Michael című életrajzi filmnek minél hamarabb elkészítsék a folytatását, és ki tudja, lehet, hogy annak a forgatókönyve már fog tetszeni annyira Janet Jacksonnak, hogy beleegyezik abba, hogy ő is szerepeljen a filmben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Energiakrízis, egymás után lépnek a nagy fogyasztók, sok a betöltetlen tanári állás, de az álláskereső pedagógus is. Igazi életbiztosítás az anyateljes táplálás. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Sorra jelentik be az önkormányzatok és a nagyfogyasztók, hogy csökkentik áramfelhasználásukat a délutáni esti csúcsidőszakban. Magyar Péter miniszterelnök szerint a lakosság is takarékoskodik az energiával, ezt mutatták a tegnap késő délutáni, illetve esti adatok. Közben elhalasztották a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést, és legkésőbb hétfőn lekapcsolják valamennyi állami fenntartású intézmény díszkivilágítását, hogy ezzel is példát mutassanak. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klebelsberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hol milyen tanárra van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki. Ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Itt a sofőrökre, dílerekre, valamint rablásért, garázdaságért körözött gyanúsítottakra is lecsaptak az átfogó budapesti razzia második hetében. Csak nem 3000 igazoltatás történt, 63 embert elfogtak, 56-ot előállítottak. Helyszíni bírságot 81 esetben szabtak ki, és szemetelők, közterületen szeszelők ellen is felléptek. Még 2 héten át tart az ellenőrzés sorozat Budapesten. A csecsemőknek az anyatej a legfontosabb táplálék, úgy 5 éves korukig, erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyatejes táplálás világnapján, ez holnap esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
2: Azok a kisbabák, akik

0: Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt. A hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM a legjobb zenék. Újpesten lesz meccs másodikán, vasárnap, de emiatt már holnap is lesznek korlátozások a stadion környékén. Labdarúgó utca, Irányi Dániel utca, Megyeri út páratlan oldala, itt tilos lesz megállni, és aztán ezeket, illetve hát rengeteg utcát majd a stadion környékén szakaszosan és időszakosan lezárnak másodikán, délután 2-től.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Súlyos 10 milliárdokat vesz ki a zsebünkből a hőség, komoly betegségeknek ágyaznak meg a trópusi éjszakák, rejtélyes akciót vizsgál a Kibervédelmi Intézet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Legalább 50 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek az extra hőség okozta válsághelyzet kezelése. A miniszterelnök szerint sok pénzt emészt fel az importáram, amire a paksi atomerőmű utolsó, még működő blokkjának lekapcsolása után lesz igazán szükség. Magyar Péter elmondta, erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, várhatóan akkorra apad a kritikus szint alá a Duna. Hozzátette, számít az ipari nagyfogyasztók önkorlátozására, és arra is, hogy a háztartásokban is takarékoskodnak majd az energiával. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízfelhasználást, például Nógrádban, Zalában és Hajdúbiharban is. Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség segített. Kiszáradtak a kutak a Nógrád vármegyei Ecsegen két utcában, ott palackozott vizet kaptak a helyiek. Az ezredforduló óta a háromszorosára nőtt itthon az úgynevezett trópusi éjszakák száma, és ezek egyre hosszabb időszakot ölelnek fel nyaranta. Ekkor hajnalra sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, nem tudjuk kipihenni magunkat, sőt, sokkal fáradtabban ébredünk, mint ahogyan lefeküdtünk. A másfél fok portál szerint azért veszélyes ez, mert a hőterhelés komoly és akár tartós alvászavarhoz is vezethet, és folyamatosan stressz alatt tartja a szív- és érrendszert. Most a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve akcióztak ismeretlenek, vírusos levelek ezreit küldték szét, és feladóként az Élettani Intézet gazdasági iroda megnevezést tüntették fel. Az intézmény kéri, hogy aki kapott ilyen e-mailt, azonnal törölje, tehát ne nyissa meg, és semmiképp se kattintson a csatolt fájlokra, hivatkozásokra. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet már vizsgálja az ügyet. Ismét sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten az utakon. Országszerte bárhol számíthatunk a járőrök érkezésére. Egy összeurópai akcióhoz csatlakoznak a száguldozók kiszűrése érdekében. Továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok itthon. 4 ilyen karambolból 3 rendre végzetes vagy súlyos sérüléssel zárul. Folytatódik a sivatagi forróság, csak a szélben bízhatunk, megélénkülhet esetleg. Felhők alig lesznek az égen, csapadék kizárt. A hétvégén 35 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek, és még éjszaka is olyan idő lesz sokfelé, főként a városokban, mint máskor egy májusi délutánon. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hétvégéig biztosan nem lesz változás. Mindenütt marad az extrém hőség, jövő szerdától már 42 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágeré, ez a Best FM hétfőtől vasárnapig 0-24-ben. A következő órára fókuszálunk, természetesen akkor is hozzuk majd ezen ígéretünket. Anastasia-val és a Paid My Dues-val, a Soul to Soul-val és a Get Alive-val, a Mojo-val és a Chilinnel, illetve a sor legelején Flo Rida-val és a Good Feeling-el.
0: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék. Hát, hogyha szó szerint lefordítjuk a most érkező dal címét, Chillin, hát hűsülésre nagyon holnap sem lesz lehetőségünk. Holnapra már mindenhova 39-40 fokos nappali maximumot ígérnek a meteorológusok. Szél, csapadék és felhők nélkül országszerte mindenhol.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Basta fam a legjobb zenék, mondjuk ezt pont nem játszott a tegnap este az MVM Domban. Meg még egy pár dal, de ettől függetlenül az embernek egyáltalán nem volt hiányérzete. Úgy volt zseniális az egész szél koncert, ahogy volt. Ja, az Amazing itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék egy alkoholmentes gin reklámjának a kedvéért. A Jamiroquai újból felidézte a klasszikus tánclépéseket, meg a klasszikus trükköket a Virtual Insanity videoklipjéből. Igen, alkoholmentes gin létezik ilyen. Azon nem vagyok meglepődve, hogy JK ehhez a nevét adja. Tudjuk róla, hogy hát, hogyha valamikor buli van, akkor nem az alkoholban utazik. Ugye? Jön a Little L, itt a Best

Best FM, a legjobb zenék, vége a pénteknek, indulhat a hétvége, holnap pedig este 6-kor ugyanígy night shift, mint ma, meg mint minden nap. Hip-hop és R&B lesz a menü, Slim Fit-tel érkezünk majd 6 és 8 között, 8-tól pedig Biki lesz a házigazda. Jön Tom Novi, meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zene.